0: لافانيا في الديترميناتسيوني تاعها لتكمبلي الهدمة تاعو. في الوقت اللي انفاسدسا اللي ما نيش ندفعو للبوبلو تاع روسيا في استس كفة ما ريجيم تاع الكرملين، ريجيم اوتوكراتيكو اللي لان تاعو اللي انقل ويكمبلي قدي بالغوارة، الممبر تاع البرلمانت الاوروبيو اسبريمو السوليداريتا تاعهم من الكل في روسيا واللي منا اللي من كي ريبريسيوني بروتالي والكونسيكونسي بيرسونالي ساني i complusi bulgurac e vastul verità.
1: Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll bir-Russu. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi était un visionnaire, mais sa vision ne reposait pas sur des idéaux abstraits. Elle a été façonnée par l'expérience d'une personne qui a vécu aux frontières d'empires en mutation. En prononçant ces mots, Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, nous donne une idée de l'homme qu'était Alcide De Gasperi, un homme politique qui rêvait d'unir dans la paix les nations d'Europe. Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.
4: Alcide De Gasperi naît à la fin du XIXe siècle dans une région de l'Empire austro-hongrois, majoritairement peuplée d'Italiens. Farouche opposant au fascisme, il fonde le parti de la démocratie chrétienne en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient le premier président du Conseil, c'est-à-dire le premier ministre de la République italienne. Il dirige alors le pays jusqu'en 1953. Aux côtés de Konrad Adenauer et de Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Parmi les nombreux héritages qu'il nous a laissés, il y a notamment l'idée que les nations et les peuples ont davantage à gagner en travaillant ensemble.
3: Né dans le Trentin, terre de frontières et de passages, il a vécu la transition entre deux époques. Il a vu au-delà des frontières et de l'horizon historique et a ainsi imaginé une Europe unie, un monde où la diversité pourrait représenter la force d'un grand projet commun.
4: Alcide De Gasperi est né le 3 avril 1880 dans les montagnes du Trentin au Adige, également connu sous le nom de Tyrol du Sud. Cette région faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Ses parents, très pauvres, étaient de fervents catholiques. En 1900, il s'installe à Vienne pour étudier la philologie et s'engage dans le mouvement étudiant catholique. Après avoir obtenu son diplôme, Alcide De Gasperi rentre dans le Trentin et travaille comme journaliste pour un journal catholique. À cette époque, il participe à des campagnes visant à obtenir de meilleurs droits pour la minorité italienne qui vit dans la région. Lorsque l'Empire austro-hongrois se disloque en 1918, le Trentin est rattaché à l'Italie. Un an plus tard, Alcide De Gasperi cofonde le Parti populaire italien, avant d'être élu au Parlement italien en 1921. Les années 20 sont marquées par la montée au pouvoir de Mussolini. En 1926, le parti fasciste interdit tous les autres partis politiques, y compris le Parti populaire. Ses dirigeants sont contraints d'abandonner la vie politique ou de s'exiler. Alcide De Gasperi est arrêté en 1927 et condamné à 4 ans de prison. Il est finalement libéré grâce à l'intervention du pape Pie XI, puis passe 14 ans au Vatican comme bibliothécaire. Il profite de cette période pour trouver comment concilier ses valeurs religieuses et son action politique. Il écrit alors l'ouvrage « Idee ricostruttive » ou « Idées pour la reconstruction » qui servira de fondement du Parti de la démocratie chrétienne créé secrètement en 1943.
3: Après la chute du fascisme, Alcide De Gasperi dirige son parti nouvellement formé et devient Premier ministre. Il le restera jusqu'en 1953. Durant les années De Gasperi, l'Italie se reconstruit sur les bases d'une nouvelle constitution républicaine et d'institutions démocratiques plus fortes. Elle tire également parti d'une reprise économique rapide. Parmi les réformes mises en place à cette époque, on compte le droit de vote des femmes, mais aussi des réformes sur le logement, l'agriculture, le développement du sud de l'Italie et l'investissement dans l'énergie. Fervent défenseur de la coopération internationale, Alcide De Gasperi considère que l'Italie doit retrouver le rôle qu'elle occupait sur la scène mondiale. À la conférence de la paix de Paris le 10 août 1946, il représente l'Italie. Cet événement marque le retour du pays dans la communauté internationale.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
4: En prenant la parole dans cette assemblée internationale, je sens que tout, hormis votre courtoisie, est contre moi. C'est avant tout mon statut d'ancien ennemi qui me donne l'impression d'être assis sur le banc des accusés. Mais aussi le fait d'avoir été convoqué ici après que les plus éminents d'entre vous ont, à la suite d'un long et laborieux débat, déjà formulé leurs conclusions.
3: Pour que l'Italie retrouve sa place sur la scène mondiale, il s'emploie à persuader le pays de faire partie du plan Marshall des États-Unis et d'adhérer à l'OTAN, à une époque où l'Italie compte encore l'un des plus grands partis communistes d'Europe de l'Ouest.
6: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
3: Alcide De Gasperi avait compris que pour donner un avenir à l'Italie, il fallait créer un avenir pour l'Europe. Un avenir différent du passé. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait compris la nécessité de trouver des compromis tout en restant déterminé à ne jamais transiger sur les valeurs auxquelles il croyait et auxquelles nous croyons tous aujourd'hui.
6: In cui oggi noi tutti crediamo.
3: L'une de ses contributions les plus marquantes est son engagement en faveur de la réintégration de l'Allemagne dans la communauté internationale. Aux côtés du chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, et du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Ces trois hommes, originaires de régions frontalières et persécutés par le fascisme, ont bien compris une chose. Les frontières doivent être surmontées pour mettre fin à toutes ces années de guerre. Alcide De Gasperi soutient la déclaration Schuman qui conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et il promeut également l'idée d'une politique de défense européenne commune. En 1951, à Strasbourg, il s'adresse en français à l'Assemblée du Conseil de l'Europe sur l'importance de la Communauté européenne de défense.
7: Si nous ne bâtirons que des administrations communes, sans qu'il y ait une volonté politique supérieure, vivifiée par un organisme central dans lequel les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale.
4: Alcide De Gasperi croit fermement que ses efforts visant à unifier l'Europe apporteront la paix et la démocratie au continent. Il imagine une Europe unie qui ne remplacerait pas les nations individuelles mais qui établirait un partenariat où les États se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ses expériences dans une région frontalière, sous un régime fasciste en tant que membre d'une minorité, le persuadent que l'unité européenne est nécessaire pour panser les plaies de la guerre et empêcher de futures atrocités. Sa vision est étroitement liée sur celle de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, les deux autres architectes de l'Union européenne.
3: Il meurt en 1954 avant de voir son rêve se réaliser. Alcide De Gasperi reste néanmoins une figure capitale de l'histoire de l'intégration européenne. Son héritage se transmet dans les valeurs et les institutions de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui.
6: Questa è l'Europa immaginata da Alcide.
3: Voici l'Europe imaginée par Alcide De Gasperi. Une Europe où les frontières ne limitent pas les ambitions, où la coopération conduit à une prospérité partagée. Une Europe que nous devons continuer à construire pour ceux qui viendront après nous. Une Europe fondée sur des valeurs et qui propose des solutions. Aujourd'hui et chaque jour, souvenons-nous de lui, rendons hommage à son héritage et concrétisons sa vision.
6: Et realizzeremo la sua visione.
4: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
8: Het Europees Parlement bestaat uit meer dan alleen maar parlementsleden. Het is een kolossale instelling waar duizenden mensen werken die zich dag na dag inzetten om de Europese Unie toegankelijker, efficiënter en transparanter te maken voor de Europese burger. Maar zo'n grote groep mensen aansturen is geen sinecure. Daarom zijn administratieve organen zoals het bureau onmisbaar. Het bureau, met hoofdletter B, is net als de conferentie van voorzitters een van de leidinggevende organen van het Europees Parlement. Het bestaat uit de voorzitter van het parlement, de 14 ondervoorzitters en de 5 quaestoren, die allemaal door het parlement worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van 2,5 jaar. Vindt er tijdens de besprekingen van het bureau een stemming plaats en is er een gelijk aantal stemmen voor of tegen, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar er geen stemrecht hebben. Het bureau heeft een groot administratief en financieel takenpakket. Het is namelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de interne werking van het parlement. Zo bereidt het de begroting van het parlement voor en beslist het over alle administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Het bureau staat bijvoorbeeld in voor het vastgoedbeleid van het parlement, is verantwoordelijk voor de onkosten en vergoedingen van de ambtenaren en bepaalt de richtsnoeren voor telewerk bij het parlement. Daarnaast behandelt het bureau vragen over het verloop van de zittingen en kan het zijn goedkeuring geven voor vergaderingen van commissies of delegaties buiten de gewone werklocaties. Ook bereidt het de raming van de uitgaven van het parlement voor. Bovendien beslist het bureau welke bedragen worden toegekend aan de fracties van het parlement en hoeveel spreektijd zij krijgen tijdens plenaire vergaderingen. Maar dat is nog niet alles. Het bureau beslist ook over de samenstelling en organisatie van het secretariaat-generaal, dat zijn de administratieve diensten van het parlement. Bovendien benoemt het bureau de ambtenaar die aan het hoofd staat van deze diensten, de secretaris-generaal. Tot slot is het bureau ook het orgaan dat de hoge ambtenaren van het parlement benoemt. Om al deze taken behoorlijk uit te kunnen voeren, komt het bureau in de regel 2 keer per maand bijeen. De verslagen van deze vergaderingen worden in de 24 officiële EU-talen vertaald en worden daarna afgedrukt en verdeeld onder de parlementsleden. Elk parlementslid heeft natuurlijk het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van het bureau. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
9: Luftverorieningen. Varje år dör hundratusentals människor i förtid på grund av dem. Och det är bara EU. Föroreningarna kan ge problem med hjärtat, andningen eller till och med leda till cancer. Vissa ämnen kan skada vårt DNA medan andra försämrar vatten och jordkvaliteten och skadar våra ekosystem. Samtidigt blir vår miljö allt bullrigare, särskilt i städerna. Det påverkar inte bara sömnen och stressnivåerna, det är även skadligt för hälsan på längre sikt. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi ett djupt andetag och pratar om buller och luftföroreningar och vad EU gör för att minska skadorna på vår hälsa och på miljön. Kampen mot buller och luftföroreningar är en del av EU:s bredare miljöpolitik som i sin tur bygger på det som står i EU-fördragen. Miljöpolitikens syfte är att skydda människors hälsa, bevara naturresurser och bidra till en hållbar utveckling. För att lyckas med det är det viktigt att EU tar tag i både buller och luftföroreningar, naturligtvis i tillägg till alla andra miljöinsatser. Kärnan i det arbetet är en handlingsplan som EU har infört. Den tar upp föroreningar av luft, vatten och jordar, men även buller, som ses som en slags ljudföroreningar. Men en sak i taget. Vi börjar med luftkvaliteten. EU har ett så kallat luftkvalitetsdirektiv som innehåller gränsvärden för hur mycket av varje ämne som får släppas ut i atmosfären. Direktivet säger att EU-länderna måste hålla koll på luftkvaliteten och offentliggöra resultaten av proverna. Om det visar sig att gränsvärdena överskridits är de skyldiga att göra någonting åt det. 2024 uppdaterades direktivet så att det skulle vara i linje med Världshälsoorganisationens senaste rekommendationer. En ändring som gjordes då var att halvera den tillåtna mängden så kallade fina partiklar i utsläppen. Fina partiklar är en av de farligaste typerna av föroreningar. För att tackla luftföroreningarna har EU infört så kallade nationella utsläppstak för vissa ämnen. Och det finns också specifika regler för till exempel industrin, jordbruket och transportsektorn. Just vägtransporter har länge varit en av de största bovarna. Därför har EU också stramat åt utsläppsreglerna för bilar, lastbilar och bussar allt mer. Till exempel är gränsvärdena för kväveoxider och fina partiklar nu mycket striktare än förr. Det gäller förstås för fordon som går på bensin eller diesel, men även hybrid- och elfordon. Men alla transporter går inte på vägarna. Sjöfarten och flygtrafiken bidrar också stort till luftföroreningarna. Som en del av sin bredare klimatstrategi har EU infört nya regler om hållbara bränslen och miljövänligare transporter till sjöss och i luften. Slutligen har vi industrin som även den måste minska sina utsläpp. EU har precis uppdaterat sitt direktiv om industriutsläpp för att få ner utsläppen från stora industrianläggningar och jordbruk. Det nya direktivet kommer att börja gälla 2026. Det var luftföroreningarna. Nu tar vi oss en titt på vad EU gör mot buller. Man tänker kanske inte på att buller skulle kunna vara skadligt på samma sätt som luftföroreningar är, men det är det faktiskt. I EU beräknas en av fem invånare vara utsatt för så höga ljudnivåer att det blir skadligt för dem. Och det ljudet kommer oftast från trafiken. Ihållande ljud kan orsaka stress, sömnsvårigheter och till och med hjärtproblem. Och det påverkar förstås inte bara människor. Även djuren störs av det. Redan 2002 kom EU med sitt direktiv om omgivningsbuller, som ålägger EU-länderna att mäta ljudnivåerna och ta fram handlingsplaner för vad de ska göra åt dem. Det har gjorts vissa framsteg sedan dess, men långt ifrån tillräckligt. Enligt den EU-handlingsplan vi nämnde i början av det här avsnittet ska antalet människor som lever med konstant buller från trafiken minska med 30% senast 2030. Men det målet blir svårt att uppnå om inga nya åtgärder vidtas. EU har infört gränser för ljudnivåerna från vägtrafiken, järnvägen och flygtrafiken, men även för maskiner som används utomhus. Europaparlamentet har gjort mycket för att stärka reglerna både mot luftföroreningar och buller. Parlamentet har länge drivit på för striktare normer för luftkvaliteten, effektivare övervakning och högt ställda mål. Det hade också en ledande roll i EUs svar på utsläppsfusket på Volkswagen och har länge jobbat för att de tillåtna ljudnivåerna från bilar ska sänkas och att alla bilar ska ha en ljudmärkning för att visa hur mycket buller de ger upphov till. Så visst finns det mycket kvar att göra, men EU gör hela tiden mer och mer för att minska luftföroreningarna och bullret runt omkring oss. Allt för en framtid med renare luft, lugnare gator och hälsosammare liv för oss alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
10: Március 15-e a fogyasztók világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? A fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól az elektronikai berendezéseken át a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR, például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk, fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
11: Euroopan unioni haluaa parantaa liikenneturvallisuutta ja nykyaikaistaa kuljettajien liikkuvuutta. Tässä podcastissa kerromme äskettäin hyväksytystä EU:n ajokorttiuudistuksesta. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet ja tavoitteet, ja mitä ne merkitsevät EU-maissa asuville? Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa puhumme siitä, miten EU on päivittänyt ajokorttisääntöjä, jotta voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja nykyaikaistaa liikkuvuutta. Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2025 merkittävän päivityksen EU:n ajokorttisääntöihin. Uudistus ei ole pelkästään hallinnollinen muutos. Se on rohkea askel kohti turvallisempaa, reilumpaa ja digitaalisempaa liikkuvuutta. Uudistuksen keskiössä on uusi EU:n laajuinen digitaalinen ajokortti. Kansalaiset voivat säilyttää ajokorttiaan älypuhelimessaan ja se tunnustetaan kaikissa 27 EU-maassa. Fyysinen versio on myös saatavilla, jotta kaikilla olisi vapaus valita. Asiaa koskevasta mietinnöstä vastaava Euroopan parlamentin jäsen Jutta Paulus totesi seuraavaa.
12: The new driving license directive modernizes the existing one.
13: Uusi ajokortti nykyaikaistaa olemassa olevan. Me yhdenmukaistamme säännöksiä kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä helpottaa ajokortin hankkimista kotimaasta, kun henkilö asuu ulkomailla. Olemme siirtymässä digitaaliaikaan, joten meillä on oikeus digitaaliseen ajokorttiin vuoteen 2030 mennessä. Se on tietenkin tärkeä muutos erityisesti nuorille, joilla on kaikki älypuhelimessaan.
11: Uudistus ei pelkästään helpota ihmisten elämää. Se on osa strategista pyrkimystä parantaa tieliikenteen turvallisuutta kaikkialla Euroopan unionissa. Sen myötä otetaan käyttöön uusien kuljettajien pakollinen 2 vuoden koeaika. Tänä aikana sovelletaan tiukempia sääntöjä. Esimerkiksi alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta määrätään ankarampia rangaistuksia. Tarkoituksena on suojella nuoria ja kokemattomia kuljettajia, joilla on tilastollisesti suurempi riski aiheuttaa onnettomuus. Lisäksi puututaan ajokyvyn terveydellisiin edellytyksiin. EU-maiden täytyy nyt arvioida, ovatko kuljettajat fyysisesti ja henkisesti kykeneviä ajamaan autoa turvallisesti. Epilepsian, diabeteksen ja näön heikkenemisen kaltaiset seikat otetaan huomioon, mutta siten, ettei syrjitä ikääntyneitä tai vammaisia kuljettajia. Uudistuksessa otetaan myös käyttöön kuljettajien elinikäisen oppimisen käsite. Heitä kannustetaan tekemään säännöllisiä arviointeja ja tiedostamaan riskejä koko elämän ajan. Tämä on osa laajempaa turvallisuuskulttuuria, joka menee pidemmälle kuin yhden ajokokeen läpäiseminen 18-vuotiaana. Parlamentin jäsen Jutta Paulus selitti tarkemmin joitakin ajo-opetuksen uusia näkökohtia.
13: Opetusta uudistetaan ja nykyaikaistetaan ja siinä käytetään simulaattoreita, koska vaaratilanteita ei tietenkään pidä harjoitella todellisessa elämässä. Mutta on paljon parempi, että kuljettaja tietää jo etukäteen, mitä voi tapahtua ja miten hänen tulisi reagoida, jos on esimerkiksi liukas keli tai jos kadulla juoksee lapsia. Tätä voi nyt harjoitella simulaattorissa, joka on pakollinen osa opetusta. Uskon, että näin vähennetään liikennekuolemia.
11: Lisäksi puututaan toiseen pitkäaikaiseen ongelmaan, nimittäin rajat ylittävien henkilöiden holtittomaan ajotapaan. Tähän asti viranomaisten on ollut vaikea panna täytäntöön rangaistuksia, jos kuljettaja on syyllistynyt rikkomukseen kotimaansa ulkopuolella. Tämä porsaanreikä on antanut vaarallisille kuljettajille mahdollisuuden välttää seuraukset yksinkertaisesti palaamalla kotimaahan. Uusien sääntöjen myötä EU-maat vaihtavat nyt tehokkaammin tietoja liikennerikkomuksista ja panevat ajokieltoja täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Eli jos henkilö saa yhdessä maassa ajokiellon, vakavan rikkomuksen, kuten rattijuopumuksen tai kuolemaan johtavan onnettomuuden vuoksi, kieltoa voidaan nyt soveltaa kaikissa EU-maissa. Rajat ylittävä valvonta on keskeinen osa EU:n pitkän aikavälin liikenneturvallisuustavoitetta nimeltään nollavisio. Sillä pyritään saavuttamaan tieliikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten nollataso vuoteen 2050 mennessä. Tässä ei ole kyse vain poliittisesta retoriikasta. Tämä on konkreettinen tavoite, jota tuetaan sitovilla toimenpiteillä. Uusiin sääntöihin sisältyy myös ajo-opetusta koskevia innovaatioita. Simulaattoreiden käyttöön kannustetaan, jotta kuljettajat oppisivat reagoimaan vaaratilanteisiin ilman tosielämän riskejä. Ajo-opetuksessa kerrotaan eri turvallisuusominaisuuksista, kuten hätäjarrutusjärjestelmistä ja kuolleiden kulmien varoituksista. EU:n uudessa ajokorttidirektiivissä yhdistyvät digitaalinen kehitys, turvallisuuskulttuuri ja vastuun jakaminen. Tekemällä autoilusta yksinkertaisempaa ja turvallisempaa sekä yhdenmukaistamalla sääntöjä, EU edistää uuden sukupolven liikkuvuutta, jossa otetaan huomioon kaikkien etu ja pyritään suojelemaan ihmishenkiä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
14: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing how the seats in Parliament are divided.
15: The European Parliament, as the lawmaking body of the European Union, represents the interests of millions of EU citizens of the 27 member states. Regardless of political affiliations and beliefs, the division of seats in the European Parliament is a testament to the EU's commitment to democracy and representation. This year, 720 members or MEPs will be elected. That means there will be 15 more members than in the current Parliament. To gain a better understanding of how the democratic process works in the EU, let's take a closer look at the way the seats in the European Parliament are allocated among EU countries. The seats are allocated using a system called degressive proportionality, which was implemented under the Lisbon Treaty. Here's how it works. Each country is allocated a certain number of seats. Larger countries have more seats and smaller countries have fewer seats. MEPs from larger countries also represent more people than MEPs from smaller countries. For instance, as Germany is the country with the biggest population in the EU, it has 96 seats, the largest share in Parliament. Meanwhile, smaller countries like Malta, Luxembourg and Cyprus only have 6 seats, which is also the minimum number of seats a country can have. So Germany has one seat per roughly 860,000 inhabitants, while Malta has one seat per roughly 90,000 inhabitants. This ensures that every citizen's vote carries equal weight, regardless of the country they live in. Once elected, MEPs sit in political groups which are organised according to political affiliation and not by nationality. During the 9th legislative term, lasting from 2019 to 2024, there were 7 political groups, but this is not a set number. In order to form a political group, 23 members are required, and at least one quarter of EU countries must be represented within the group. Following the European elections this June, the distribution of seats will reflect the diverse political landscape of Europe. The European Parliament plays a vital role in shaping legislation and policies that have an impact on the lives of millions of people across the EU. This is just one reason why your vote is so important in the elections. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something we can take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility. And each and every one of us has a role to play in it.
14: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
16: Få mennesker har som Melina Mercouri formået at forene en strålende kunstnerisk karriere med en magtfuld politisk karriere. Hun var en berømt skuespiller og en international filmstjerne, før hun blev et politisk ikon efter statskuppet i Grækenland i 1967. Hun rejste verden rundt og fordømte diktaturet og forsvarede demokratiet. Efter regimets fald blev hun Grækenlands længst siddende kulturminister og et stiftende medlem af partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse.
17: Mercouri arbejdede utrætteligt på at øge den kulturelle bevidsthed i Europa, og hendes aftryk lever videre gennem initiativer som Den Europæiske Kulturhovedstad og Melina Mercouri-fonden. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
16: Amalia Maria Mercouri blev født i Athen i 1920. Efter at have afsluttet teaterskolen, blev hun hurtigt en førende teaterskuespiller. Hendes gennembrud blev hendes rolle i teaterstykket Omstigning til Paradis i 1949, og kort efter vandt hun Marika Kotopoli-prisen for bedste kvindelige skuespiller.
17: Hendes første film, Stella, instrueret af Michalis Kakuyannis, høstede ros ved Cannes Filmfestival i 1956. Det var her, hun mødte den amerikanske filmskaber Jules Dassin, som senere hen blev hendes mand og samarbejdspartner. I 1960 vandt hun prisen for bedste kvindelige skuespiller i Cannes for sin præstation i Aldrig om søndagen, en film, som modtog 5 Oscar-nomineringer.
16: Den 21. april 1967, mens hun optrådte i New York, fandt Mercouri ud af, at en gruppe hærofficerer havde taget magten i Grækenland og oprettet den græske junta, også kendt som oberststyret. Fra da af gjorde hun brug af enhver mulighed for at fordømme juntaen på scenen og gentage sit slogan, demokratiet vil vinde.
17: Gennem regimens 7-årige styre førte hun kampagne over hele verden og krævede demokratiets tilbagevenden. Obersterne fratog hende hendes græske statsborgerskab, et træk, der kun forstærkede hendes beslutsomhed. I et efterfølgende interview beskrev hun hændelsen på følgende måde.
16: En nat klokken 4 ringede Daily Mail til mig og sagde, de har frataget dig dit statsborgerskab. Jeg var den første person, de gjorde det mod. Jeg var endnu ikke helt vågen og talte ikke engang flydende engelsk, men jeg svarede, jeg blev født som græker. Han blev født som fascist og vil dø som fascist. Jeg blev født som græker og vil dø som græker.
17: På trods af trusler og sågar et morforsøg, vaklede hendes ånd aldrig. Hun fortsatte sin kamp gennem taler, koncerter og interviews, indtil demokratiet blev genoprettet i 1974.
16: Tilbage i Grækenland hjalp Mercouri med at stifte partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse, og hun blev valgt til parlamentet i 1977. Da Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse vandt valget i 1981, blev hun kulturminister. Hun var den første kvinde i denne stilling, og er den dag i dag den længst siddende kulturminister i Grækenlands historie.
17: Som minister transformerede hun kulturlivet. Hun introducerede fri adgang til museer for græske statsborgere, fremmede uddannelse gennem kulturarv og lancerede store projekter såsom det byzantinske museum i Thessaloniki. Hun begyndte også på sin berømte kampagne for tilbageleveringen af Parthenon-skulpturerne.
16: Hvad betyder Shakespeare for England? St. Paul's Katedral? Hvad betyder Taj Mahal for Indien? Hvad betyder malerierne i det Sixtinske Kapel for Italien? Parthenon-skulpturerne er vores stolthed. De er vores identitet. De er bindeledet mellem nutiden og græsk fortræffelighed. De er kreationer, som er synonyme med vores forståelse af demokrati og frihed.
17: Hendes mest varige aftryk på EU er etableringen af initiativet vedrørende europæiske kulturhovedsteder. Efter at Mercouri fik overtalt EU's kulturminister til at gøre kultur central for EU's identitet, blev Athen i 1985 den første europæiske kulturhovedstad. Hun tilskyndede også til at skabe kulturelle bånd til Østeuropa, endda før jerntæppets fald.
16: I starten af 1990'erne bragte hun skuespil og politik sammen igen. Da den panhellenske socialistiske bevægelse vendte tilbage til magten i 1993, påtog hun sig igen rollen som kulturminister og fokuserede på at knytte kultur sammen med uddannelse.
17: Melina Mercouri døde i New York i 1994. Hendes begravelse var en statsbegravelse, der viste, hvor meget det græske folk holdt af hende. I dag lever hendes vision videre gennem Melina Mercouri-fonden, som fremmer græsk kultur verden over. Siden 2007 har fonden årligt tildelt Melina Mercouris teaterpris til en ung skuespillerinde, sammen med Melinas signaturbrosje, som overdrages fra vinder til vinder og holder hendes ånd i live på scenen.
16: For Melina Mercouri handlede det aldrig om titler eller priser. Det handlede om kærlighed. Hendes kærlighed til Grækenland og den kærlighed, hun fik retur. Hendes stemme og vision er den dag i dag til inspiration for flere generationer.
17: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.

0: Az egészség a legnagyobb kincsünk. Alapvetően fontos személyes jólétünk és teljesítő képességünk szempontjából, de tágabb gazdasági és társadalmi értelemben is nélkülözhetetlen, hogy sikeres, boldog, összetartó közösségben éljünk. Ezért az EU úgy határozott, hogy jelentős támogatást nyújt a tagállamoknak népegészségügyi rendszereik fejlesztéséhez.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt járjuk körbe, hogy mit tesz az Európai Unió a nemzeti egészségügyi rendszerek megerősítéséért és fenntarthatóbbá tételéért.
0: Nem vitás, hogy a világ legjobb egészségügyi rendszerei közül több is az EU országaiban működik. Manapság az emberek az EU-ban tovább élnek és jobb egészségnek örvendenek, mint valaha. A népegészségügyi ágazat azonban a javuló tendencia ellenére is számos kihívással küzd. Elég, ha csak arra gondolunk, milyen magasak az egészségügyi ellátás költségei, milyen nehéz hozzájutni gyógyszerekhez és új technológiákhoz, és végül, de nem utolsó sorban, ott vannak az új betegségek és a világjárványok.
1: A COVID-járvány világszerte alapjaiban rázta meg az egészségügyi rendszereket, és persze az uniós országokét sem kímélte. Hogy le tudja küzdeni a világjárványt és jobban fel tudjon készülni hasonló válságokra a jövőben, az Európai Unió létrehozta az uniós egészségügyi cselekvési programot, amely 2021-től kezdve 7 évre szólt. A csaknem 4,5 milliárd euró költségvetésű program központi feladata az egészségügy területét érintő uniós jogszabályok kidolgozása és végrehajtása. Ezzel az EU célja az, hogy mindig elegendő tartaléka legyen egészségügyi termékekből, és mindig elegendő személyzet álljon rendelkezésre az egészségügyben a váratlan helyzetek kezeléséhez. A program célja továbbá, hogy megkönnyítse a gyógyszerekhez és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést az uniós lakosok számára.
0: Az uniós egészségügyi cselekvési program nem az egyetlen népegészségügyi kezdeményezés Európában. Az EU átfogó stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy a közegészségvédelmét, mint szempontot valamennyi szakpolitikai területen figyelembe vegyék. Jó példa erre a termelőtől a fogyasztóig stratégia, amely támogatja a fenntartható, egészségesebb élelmiszerek előállítását. Vagy említhetnénk akár a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyagmentességi cselekvési tervet is, amely tisztább és egészségesebb környezetet teremt mindannyiunk számára.
1: Az EU egy külön uniós szervet is létrehozott egészségünk védelmében, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központot. Szoktuk mondani, hogy jobb megelőzni, mint kezelni. A betegség megelőzés egyik eszköze pedig a védőoltás. 2025. júniusában Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, az egészség és jólét az immunizáció révén mottójú magas szintű globális csúcstalálkozón szintén a védőoltások fontosságát hangsúlyozta. Majd hozzátette.
2: Az Európai Unió már eddig is a világ élén állt, ha az egészségügyről és a vakcinák minél többekhez való eljuttatásáról volt szó. Az Európai Parlament jól tudja, hogy a békének, a jólétnek és a stabilitásnak egyszerűen mindennek az egészség az alapja. Ezért folyamatosan amellett érvel, hogy a beruházások legyenek szilárdabbak, észszerűbbek és méltányosabbak.
0: Az uniós megelőzés azonban nem merül ki a vakcinázásban. Nem feledkezhetünk meg a fertőzés megelőzésről sem, amelyet az EU például az antimikrobiális rezisztencia ellen is bevet. Antimikrobiális rezisztenciáról akkor beszélünk, amikor a baktériumok, vírusok, gombák és más paraziták idővel módosulnak, és már nem reagálnak a gyógyszerekre. Az EU emellett célul tűzte ki, hogy érdemi javulást érjen el az olyan egészségügyi problémák esetében is, mint a szív- és érrendszeri betegségek köre, amely az EU-n belül az első számú halálok. A kábítószer és az alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás növeli a szívbetegségek, például a szívroham előfordulásának kockázatát. Ezért az Európai Unió szabályozza ezeknek az anyagoknak, különösen a dohánynak a használatát. Gondoljunk csak a magasabb cigaretta árakra, vagy a dobozokon látható képekre, amelyek épp az elrettentést szolgálják. Ezek az intézkedések jelentősen csökkentették a dohányosok számát.
1: A másik komoly egészségügyi probléma, amelynek megelőzésén az EU dolgozik, a rák. Ez ugyanis a második leggyakoribb halálok Európában. Az uniónak az a terve, hogy a korai felismerés révén segítsen megakadályozni a rákos megbetegedések kialakulását, ezáltal csökkentve a halálesetek számát. Ezért jelentősen növelni kívánja a rákszűrések számát az uniós országokban.
0: Mint láthattuk, az EU-ban a betegségek közül a szív- és érrendszeri betegségek, utána pedig a rák szedi a legtöbb halálos áldozatot. Nem így a 15 és 29 év közöttiek körében, ahol a fő halálozási ok valamilyen külső tényező, például baleset, második helyen pedig az öngyilkosság áll. Ez utóbbi részben a fiatalok rossz mentális egészségéhez köthető. A mentális egészségügyi problémák azonban nem csak a fiatalokat érintik. Becslések szerint az EU-ban 84 millióan küzdenek ilyen problémával. E riasztó helyzetre való tekintettel az EU nagy hangsúlyt fektet a mentális egészség és jólét előmozdítására az élet minden területén, legyen szó családról, az iskoláról vagy a munkahelyről. Az uniós országokat is arra ösztönzi, hogy a mentális egészségügyi ellátás keretében gondoskodjanak olyan új szolgáltatásokról, mint például a közösségi mentális egészségügyi ellátás.
1: Az EU a gyógyszerellátás biztonságával is foglalkozik. 2025. márciusában az Európai Bizottság javaslatot tett egy a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályra. A javaslat célja, hogy a gyógyszergyártók és az ellátórendszerek könnyebben jussanak finanszírozáshoz, gyorsabb legyen a gyógyszerek engedélyezése, zöggenőmentesebbé váljon a gyógyszerek közbeszerzése, és az ellátási láncok diverzifikálása érdekében táguljon a nemzetközi partnerségek köre. A gyógyszerkínálat növelésével kapcsolatos tanácsadás céljából az EU létrehozta a kritikus fontosságú gyógyszerekkel foglalkozó szövetséget. Ez a szövetség az uniós országok, a kulcsfontosságú iparágak, a civil társadalom és a tudományos közösség érdekelt feleit tömöríti. És végül, de nem utolsó sorban ott az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség, amelynek az a feladata, hogy előmozdítsa a gyógyszerfejlesztést, őrködjön a gyógyszerek biztonságossága felett, értékelje az új gyógyszerek forgalomba hozatali engedélykérelmeit, és különböző hasznos információkkal szolgáljon az egészségügyi szakembereknek.
0: A hatásos gyógyszerek kifejlesztése és a népegészségügy általános előmozdítása mellett ugyanakkor fontos az is, hogy a legújabb technológiák utat találjanak az egészségügybe. Az EU ezen belül különös jelentőséget tulajdonít a digitális technológiáknak, a biotechnológiáknak és az e-egészségügynek. Olyan dolgokról van itt szó, mint az elektronikus egészségügyi nyilvántartások, a távorvoslás, a viselhető eszközök, a mobil alkalmazások, az adatelemzés és más digitális eszközök. Az EU-ban tehát javában zajlik az egészségügyi rendszerek digitalizálása és harmonizációja. Így biztosítható ugyanis, hogy az uniós országok egészségügyi rendszerei fenntarthatóak, korszerűek és mindig napra készek legyenek.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
3: Maria Corina Machado og Edmundo González Urrutia har modtaget Europaparlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2024.

0: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
1: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
0: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztályrészül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette éjt-nappallá téve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
1: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
0: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan António Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
2: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
1: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdúlták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba taszítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transzatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
0: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
1: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszerszintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak, és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
0: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transzatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színes bőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
1: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
0: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa Parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą rzecznika praw obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną, czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości, i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
0: Europa je svojimi številnimi mesti, ki so tudi gospodarska in družbena središča, ena od najbolj urbaniziranih regij na svetu. Mesta pa so pogosto preobremenjena, kar močno vpliva na kakovost življenja njihovih prebivalcev. Evropska unija mobilnost v mestih opredeljuje kot enega glavnih vidikov socialne vključenosti in pomemben dejavnik pri ugotavljanju dobrobiti ljudi. Prizadeva si za oblikovanje pametnih in bolj trajnostnih sistemov mobilnosti. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o zeleni, trajnostni in zdravju prijaznejši mobilnosti v mestih. Bolj trajnostna mobilnost v mestih je eden ključnih korakov pri razogličenju prometa, uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in oblikovanju stroškovno učinkovitih, okolju prijaznih in socialno vključujočih sistemov mestnega prometa. Evropska komisija je leta 2021 potrdila novi okvir Evropske unije za mobilnost v mestih, pomembno pobudo za izboljšanje prometnih razmer v evropskih mestih. Gre za celovit načrt, ki naj bi spremenil način gibanja po mestih in uvedel bolj ekološki, digitaliziran in odporen sistem mobilnosti. Mesta naj bi z njegovo pomočjo dosegla enega od ciljev Evropskega zelenega dogovora, in sicer, da bi se emisije toplogrednih plinov do leta 2040 zmanjšale za 90%. Spodbujanje trajnostnih oblik prevoza je eden najpomembnejših vidikov novega okvira Evropske unije za mobilnost v mestih. Namesto na osebnih avtomobilih bo tako poudarek zlasti na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu, ki naj bi postali dostopnejši, zanesljivejši in učinkovitejši. Ljudje naj bi se posledično vse redkeje odločali za manj trajnostne oblike prevoza. Posebna pozornost je namenjena tudi vlogi digitalizacije pri mobilnosti v mestih. Digitalna tehnologija lahko namreč izboljša upravljanje in pretočnost prometa ter zmanjša zastoje. Okvir za mobilnost v mestih predvideva tudi skupne načine prevoza, kot je souporaba koles in avtomobilov, s čimer bi se zmanjšalo število vozil na cestah. Okvir poudarja tudi odpornost. Evropska unija želi izboljšati pripravljenost mest na izredne razmere, kot so vremenske katastrofe zaradi podnebnih sprememb in pandemija COVID-19 ter njihovo zmožnost okrevanja. Ta namen je treba pripraviti krizne načrte in vlagati v infrastrukturo, ki bo prenesla takšne izzive. Novi okvir za mobilnost v mestih upošteva tudi vključevanje. Mobilnost bi morala biti dostopna vsem, ne glede na starost, morebitno invalidnost in gmotni položaj. Javni prevoz mora biti zato dostopen za invalide, poskrbeti pa je treba tudi, da bodo manj premožni imeli enak dostop do prevoza kot drugi prebivalci. Poglejmo še finančni vidik novega okvira za mobilnost. Evropska unija mestom nudi številne možnosti financiranja projektov mobilnosti, s katerimi lahko uvedejo inovativne rešitve, kot so električni avtobusi in pametni sistemi za upravljanje prometa. Pa poglejmo, kako so se tega lotili v belgijskem mestu Gent, kjer so uvedli vrsto ukrepov za bolj trajnostno mobilnost. Z evropskimi sredstvi so med drugim vzpostavili območja z nizkimi emisijami in razširili kolesarsko mrežo. Mesto je zdaj veliko manj avtomobilov, izboljšala pa se je tudi kakovost zraka. Evropska komisija že od leta 2002 vsak september organizira Evropski teden mobilnosti. S podbujanjem okolju prijazne in trajnostne mobilnosti v mestih želi izboljšati javno zdravje in kakovost življenja. V tem tednu evropska mesta spodbuja naj uvedejo in izvajajo ukrepe za trajnostni promet, ter prebivalce povabijo naj v tem času ne uporabljajo avtomobilov. Pobuda prebivalcev ozavešča o trajnostni mobilnosti, aktivnem državljanstvu in sodelovanju v skupnosti. Mesta v tednu mobilnosti organizirajo vrsto dejavnosti, kot so kolesarjenje, dnevi brez avtomobila in delavnice o urbanističnem načrtovanju in prednostih javnega prevoza. To je tudi čas za inovacije in skupna prizadevanja za prijetnejši mestni prostor. Pri tej pobudi vsako jesen sodeluje že več kot 3000 majhnih, srednje velikih in večjih evropskih mest. Eden od največjih dosežkov Evropskega tedna mobilnosti je uvedba trajnih ukrepov za boljšo mobilnost v mestih. Leta 2023 je na primer veliko mest uvedlo dolgoročne spremembe in sprejelo ukrepe za e-mobilnost ter uporabo pametnih prometnih tehnologij. Ena od zgodb po uspehu je tudi Ljubljana, ki je med prvimi uvedla model trajnostne mobilnosti. Z vsakoletnim sodelovanjem Evropskem tednu mobilnosti je korenito spremenila mestno infrastrukturo. Naša prestolnica ima vse več območij za pešce, prebivalce pa spodbuja tudi k kolesarjenju. Za prizadevanja je Ljubljana leta 2016 prejela nagrado za zeleno prestolnico Evrope. Izboljšala se je kakovost zraka v mestu, njegovi prebivalci pa uživajo tudi v boljši kakovosti življenja. Evropski parlament je maja 2023 potrdil resolucijo o novem okviru Evropske unije za mobilnost v mestih. Poslanci so poudarili, da za boljšo kakovost življenja v mestih potrebujemo trajnostne, učinkovite in dostopne prometne sisteme. V resoluciji so dejali tudi, da mora mobilnost v mestih temeljiti na pametnih, vključujočih, cenovno dostopnih, konkurenčnih, trajnostnih in multimodalnih prevoznih rešitvah. Le tako bo namreč mogoče izpolniti cilje Evropske unije na področju gospodarstva, okolja, digitalizacije in zdravja. Takšne rešitve so med drugim javni prevoz, aktivna mobilnost kot sta hoja in kolesarjenje, ter mikromobilna prevozna sredstva kot so električni skiroji. Kljub napredku je treba na tem področju še veliko storiti, saj se še vedno spoprijemamo s prometnimi zastoji in onesnaževanjem zraka. Potrebujemo tudi več naložb v infrastrukturo. Mesta, odločevalci in prebivalci Evropske unije morajo zato še naprej sodelovati in uvajati pozitivne spremembe, kar bo prispevalo k bolj zdravemu načinu življenja v mestih. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
4: To all the young creators, performers, filmmakers and writers out there, this podcast is for you. Are you wondering how the European Union can support you in bringing an artistic idea to life? Then you should explore Creative Europe, the EU program to foster creativity. With a budget of almost 2.5 billion euro, Creative Europe's goal is to protect, develop and promote European cultural diversity and heritage. The program is helping the cultural and creative sectors to recover following the COVID-19 crisis, in particular the audiovisual sector. It boosts their efforts to become more digital, more inclusive, and more environmentally sustainable. So whether you're painting in Paris, composing in Kaunas, or choreographing in Copenhagen, Creative Europe is the program for you.
5: So, how does it work?
4: Creative Europe consists of three main strands: the media strand, the culture strand, and the cross-sectoral strand. Let's break them down.
5: First, let's look at the media strand. It supports Europe's film and audiovisual industries at every stage. In previous years, for instance, it provided funding to build up capacity, as well as training support for audiovisual professionals in the educational Film Spring Open Workshop in Krakow. The media strand also supported film festivals, such as the Indie Lisboa International Film Festival and the CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promotes projects with a European dimension to foster international cooperation, mobility, and expansion into markets beyond national borders. In addition, the program puts emphasis on the use of new technology and initiatives that aim to make Europe's audiovisual industries more environmentally sustainable. If you are a film student, game developer, or screenwriter, the media strand can help your stories to be heard by a bigger audience in even more places.
4: The media strand is further broken down into four funding clusters: content, business, audience, and policy support. The content cluster focuses on actions that boost cross-border cooperation among producers and content developers. It also stimulates innovation in terms of content, business models, and technology. It supports co-productions and the development of multiple projects, including TV and online content, video games, and immersive experiences.
5: The business cluster promotes business innovation, talents, and the potential to grow across the European audiovisual industry. Initiatives under this cluster aim to boost learning and knowledge sharing to allow the industry to go beyond national borders. Each year, it trains over 2,400 professionals with activities that strongly focus on fostering mentoring expertise, as well as digital and greening skills. Meanwhile, the media strand supports the distribution of over 300 audiovisual works outside their countries of origin every year.
4: The third cluster, audience, is all about innovative ways to engage with audiences, especially younger viewers. The COVID-19 crisis caused a significant shift from cinemas to digital platforms. The audience cluster is helping the audiovisual industry to capitalize on the opportunities offered by the digital transition. It aims to increase audiences in venues and on a range of platforms and keep up with their viewing habits. The cluster includes initiatives such as film education, subtitling of cultural content, and networks of European cinemas.
5: Finally, the policy support cluster makes sure that there is a common policy approach in all EU countries. It achieves this through regulatory dialogue, analyses of the audiovisual ecosystem and market trends, consultations with interested parties, and outreach activities.
4: The second strand, culture, covers all cultural and creative sectors, apart from the audiovisual and film sectors. It includes music, literature, architecture, cultural tourism, as well as the performing and visual arts. Essentially, it offers financing for collaborative projects across countries. So, if you are a theatre student in Trieste and want to team up with fellow artists in Athens and Aarhus, this is the Creative Europe strand for you.
5: The culture strand organises special initiatives to reward excellence and creativity, such as awards for literature, music, architecture, and more. An exciting element of the culture strand is that it supports mobility programs. This means that you can get help to travel and work abroad, expand your reach to new audiences, and learn from peers. Culture Moves Europe offers excellent opportunities to do so. It's an initiative that provides mobility grants for artists and cultural professionals in all 40 Creative Europe countries. Think of it as a cultural Erasmus: traveling, residencies, and unique collaborations.
4: Here's what Katie Lowry, joint head of the Creative Europe desk in Ireland, emphasized about the opportunities Culture Moves Europe has to offer.
6: If you want to develop your practice as an artist or your work as an organization on an international or European level, this is a really good tool to use because it can be used for kind of testing partnerships or kind of models. Some people do, you know, kind of a mini residency or kind of a tour. You know, it's very flexible what you can do, and it's a very kind of low risk way to do it. So it's definitely something, if you want to develop your work in that area, this can be a good starting point.
5: The third strand is the cross-sectoral strand. It is all about innovation, collaboration across disciplines, and adapting to the digital age. With initiatives such as the Creative Innovation Labs, its goal is to help the cultural and creative sectors to address common challenges and find innovative solutions. This is why it funds projects that mix creativity with technology or combine different art forms. For example, if your work combines theater and virtual reality, AI and music, or gaming and literature, this scheme can support your creative project.
4: So, how can you get involved? Whether you're a student, a young creator, or an artistic professional, there are three things you can do.
5: First, stay up to date and explore the calls for proposals. The European Education and Culture Executive Agency regularly publishes calls online. They are open to individuals, groups, and organizations. There, you will find all the information you need for the next opportunity to bring your ideas to life.
4: Second, get connected. The Creative Europe Desk in your country can offer you guidance to help you understand the criteria, write a strong application, and become part of a network of potential partners that extends across the EU.
5: And third, dare to dream big. Creative Europe is about thinking outside the box and breaking the mold. Whether your work challenges norms, crosses borders, or connects communities, this is the place for it.
4: In 2024, when asked about the programme's contribution to a better future for the next generation by the non-profit association Fedora, Judith Wiedkock, head of unit of Creative Europe at the European Commission, said,
7: "We first spoke about the mission of the programme, and I explained that it was to preserve our heritage. So we are working to preserve it, but I think more importantly, we are working for our future. Culture is our common DNA, and to use our heritage and give it fresh expressions and a new meaning, I think is extremely important for the next generation."
5: Creative Europe is about more than just funding. It's a statement that culture matters, that your voice has value, and that Europe is investing in its creative future. It's about empowering talent, protecting cultural diversity, and helping creative ideas to thrive across borders.
4: So, if you're sketching, writing, singing, or coding your next masterpiece, know this. You are part of a community of creators that stretches across Europe, and the EU is ready to back you.
5: To learn more, visit the official Creative Europe website or talk to your local Creative Europe desk. The next opportunity might be closer than you think.
4: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Forestil dig en verden, hvor studerende og undervisere lettere kan bevæge sig mellem forskellige lande i EU, få nye erfaringer og udvide deres horisont. EU har en vision om at skabe sådan en verden, og etableringen af det europæiske uddannelsesområde er et aktivt forsøg på at gøre den vision til virkelighed.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode taler vi om, hvordan EU sigter mod at gøre uddannelse lige tilgængelig for alle studerende og forbedre adgangen til EU's programmer for læringsmobilitet.
1: Det europæiske uddannelsesområde har til formål at styrke samarbejdet, fremme mobiliteten på uddannelsesområdet og opbygge mere modstandsdygtige og inkluderende uddannelsessystemer. Det er nemlig vigtigt for det europæiske uddannelsesområde at fremme læringsmobilitet, så det ikke er ting som finansielle begrænsninger, manglende information, utilstrækkelige sprogkundskaber og administrative byrder, der forhindrer de studerende i at komme ud at rejse. Men hvordan opstod dette initiativ om læringsmobilitet?
2: EU's ledere støttede første gang ideen om et europæisk uddannelsesområde på det sociale topmøde i Göteborg i 2017. Siden da har både kommissionen og rådet delt deres idéer om, hvordan det europæiske uddannelsesområde bør se ud. Deres plan er at forbedre kvaliteten af unges uddannelse og sørge for, at inklusion og kønsligestilling er i fokus allerede fra et tidligt stadie. Derudover bør et tættere samarbejde på uddannelsesområdet også sikre, at voksne studerende har mulighed for at deltage i livslang læring. På uddannelsesområdet bør der også holdes øje med den digitale og den grønne omstilling, så nutidens studerende kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer i fremtiden.
1: Det europæiske uddannelsesområde giver landene mulighed for at samarbejde om nogle aspekter af uddannelse, men stadig bevarer den overordnede kontrol over deres egne uddannelsessystemer. Hvert EU-land er ansvarligt for at uddanne de folk, der bor der. I årenes løb har EU dog selv spillet en vigtig rolle med hensyn til at gøre det lettere at studere på tværs af grænserne. EU's tiltag på dette område omfatter følgende tre ting. En gennemførelse af Bologna-processen, hvorved der oprettes et europæisk område for videregående uddannelse.
2: Støtteprogrammet Erasmus Plus, der har til formål at modernisere uddannelse gennem mobilitet.
1: Og Københavnererklæring, som styrkede samarbejdet inden for erhvervsuddannelse.
2: I 2010 opstillede EU et 10-årigt program med uddannelsesmål for så vidt angår det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet. Nogle af målene blev opfyldt, men det var desværre ikke dem alle. Den stigende deltagelse i førskoleundervisningen og den øgede succesrate inden for de videregående uddannelser er to eksempler på mål, der blev opfyldt. En undersøgelse fra 2018 viste imidlertid, at andelen af 15-årige med ringe grundlæggende færdigheder faktisk også var steget.
1: Indsatsen for at forbedre uddannelse og erhvervsuddannelse har givet blandede resultater. Men Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet er enige om, at der er meget på spil. Livslang læring skal ruste nutidens og fremtidens borgere til at spille en aktiv rolle i samfundet og gøre dem modstandsdygtige over for nye kriser. Denne læring bør også sætte dem i stand til at tage del i den grønne og den digitale omstilling. EU har for eksempel lanceret det europæiske år for færdigheder, som løber frem til den 8. maj 2024. Denne kampagne har til formål at hjælpe folk med at få de færdigheder, der skal til for at udføre job af høj kvalitet og at hjælpe virksomheder med at takle manglen på kvalificeret arbejdskraft i Europa. I denne periode er der planlagt tusindvis af arrangementer og aktiviteter med fokus på kompetenceudvikling i hele Europa.
2: Ifølge en undersøgelse fra Europaparlamentet fra 2021 har visionen om Europa som et uddannelsesområde været en integreret del af den europæiske integrationsproces siden 2. verdenskrig. Som følge heraf støtter parlamentet et fælles europæisk uddannelsesområde, samtidig med at det understreger vigtigheden af, at der er tilstrækkelige midler til at skabe lige adgang til uddannelse for alle studerende. Det skal blandt andet være ved at forbedre adgangen til EU's programmer for læringsmobilitet.
1: EU's mest fremtrædende initiativ om læringsmobilitet er Erasmus-programmet. I sit nyeste format, som strækker sig fra 2021 til 2027, vil Erasmus-programmet fortsætte med at yde støtte gennem Erasmus Plus til uddannelse, ungdom og idræt. I perioden 2014 til 2020 gav Erasmus Plus mere end 4 millioner studerende mulighed for at rejse rundt i Europa, men med det nye program er målet at øge dette til op mod 12 millioner deltagere. I det nye Erasmus-program opretholdes der en tilgang med fokus på livslang læring. Det omfatter en række store overordnede initiativer, blandt andet det europæiske universitetsnetværk og det europæiske studiekort. I programmet er der desuden fokus på inklusion og større brugervenlighed. Idræt er indarbejdet i programmets hovedstruktur, og programmet udvider brugen af digitalisering, støtter nye vidensområder og indfører et nyt initiativ om mobilitet kaldet Discover EU.
2: Konklusionen er, at EU og dets organer sigter mod at forbedre læringsmulighederne for folk, der bor i EU, ved løbende at opdatere igangværende projekter og oprette nye. Vigtige initiativer, som Erasmus-programmet, bør fortsat fremme europæisk mobilitet og få studerende til at tænke kreativt. Det europæiske uddannelsesområde bør imødekomme de ovennævnte behov, samt være med til at fjerne uligheder og uddannelsesmæssige mangler.
1: Forbedring er noget, der foregår løbende. Flere foranstaltninger træffes og vil fortsat blive truffet enten på EU-plan eller i de enkelte lande. Derfor vil debatter og lovgivning om uddannelse fortsat være på Europaparlamentets dagsorden.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Évről évre százezrek halnak meg idő előtt az Európai Unióban a légszennyezésre visszavezethetően. A rossz minőségű levegő, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, légzőszeri betegségeket, sőt rákot is okozhat. A szennyező anyagok károsíthatják a DNS-ünket és az ökoszisztémákat, beszivároghatnak a talajba és a vizekbe. A városokra egyre inkább jellemző zajterhelés szintén súlyos következményekkel jár. Nem csak az alvás minőséget és a stressz szintet befolyásolja, hanem hosszú távon is jelentősek az egészségügyi hatásai. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a levegő és zajszennyezés csökkentéséért, és ezzel egészségünk és a környezet védelméért. Vegyünk egy nagy levegőt és vágjunk is bele! A környezetvédelem ügye már az uniós alapszerződésekben is helyet kapott. Az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása fontos politikai célok az Európai Unió számára. Ezek elérését segíti többek között a levegő és zajszennyezés elleni küzdelem. Külön cselekvési terv készült annak érdekében, hogy a tagállamok mentesítsék a levegőt, a talajt és a vizeket a szennyező anyagoktól. Kezdjük a levegő minőséggel. Az uniós szabályozás nagyon szigorú ezen a téren. A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló irányelv egyértelműen meghatározza a finom részecskék, a nitrogénoxidok és az ózon határértékeit. Arra kötelezi a tagállamokat, hogy folyamatosan ellenőrizzék ezek koncentrációját, hozzák nyilvánosságra a mérési adatokat, és tegyenek azonnal lépéseket, ha valahol túllépik a határértékeket. Az Európai Unió 2024-ben átdolgozta a levegőminőségi előírásokat, hogy azok jobban igazodjanak az egészségügyi világszervezet ajánlásaihoz. Több mint a felével csökkentette például a legveszélyesebb szennyező anyagok egyikének számító szállópor megengedett éves határértékét. Az EU emellett a légszennyező anyagok némelyikére országspecifikus kibocsátási határértékeket is megállapított, illetve külön szabályokat fogadott el a különböző ágazatok, például az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés tekintetében. Ami azt illeti, a közúti közlekedés jelentős mértékben szennyezi a környezetet. Ezért a személygépkocsikra, a kis teherautókra, a kamionokra és az autóbuszokra vonatkozó emissziós normák is változtak az elmúlt években. Jóval kevesebb lett a lebegő finom részecskék és a nitrogéndioxid megengedett mennyisége, akár benzines, akár dízelgépjárművekről van szó. A hibrid és elektromos járművek sem képeznek kivételt. De persze nem csak a közutakon közlekedők szennyezik a környezetet. Az Európai Unió ezért a tengeri és a légi közlekedést is ki szeretné zöldíteni. Nagyobb ívű klímastratégiája részeként például a fenntartható üzemanyagokra való fokozatos átállásról rendelkezett. Más részről az ipari kibocsátásokról szóló irányelv átdolgozásával segít visszafogni a nagy ipari létesítmények és gazdaságok kibocsátását. Az új szabályok 2026-tól lépnek majd életbe. És mi a helyzet a zajjal? Láthatatlanul ugyan, de ugyanolyan károkat okoz, ugyanúgy rontja életminőségünket. Minden ötödik európai olyan zajban él, amely már veszélyes mértékűnek számít. Legtöbbször a közlekedés a zaj forrása. A tartós zajterhelés pedig stresszhez, alváshiányhoz, szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet. Még a vadvilágot is megzavarja. A környezeti zajról szóló 2002-es irányelv előírja a tagállamok számára, hogy készítsenek zajtérképet és cselekvési tervet a zajszennyezés csökkentésére. Azóta történt ugyan előrelépés, de ez korántsem elégséges. Az Európai Unió ezért azt tűzte ki célul, hogy a tartós zajártalomnak kitettek arányát 2030-ra 30%-kal csökkenti. Ez a szigorú határidő persze további lépések nélkül alig, ha lesz tartható. Az EU a közúti, vasúti és légi közlekedés, valamint a kültéri munkagépek zajszintjével kapcsolatban konkrét határértékeket is elfogadott a zajszennyezés mérsékléséhez. Az Európai Parlament nem engedi, hogy az Európai Unió alább adjon a követelményekből. A képviselők folyamatosan amellett érvelnek, hogy a levegő minőségi előírások legyenek szigorúbbak, a tagállamok pedig érvényesítsék jobban a meglévő szabályokat, és tűzzenek ki maguk elé ambiciózusabb célokat. Felemelték szavukat a Volkswagen Dieselgate néven elhíresült kibocsátási botránya után, emellett támogatták a zaj határértékek szigorítását, valamint a gépkocsik zajkibocsátását feltüntető címkék bevezetését. Sok még a teendő, de az Európai Unió rendkívül fontos ügynek tekinti a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentését, hogy tisztább és csendesebb környezetben, egészségesebben élhessünk. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
4: Een groep onderzoeksjournalisten uit Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de Daphne Caruana Galizia prijs voor journalistiek 2023 gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun diepgaande onderzoek naar de schipbreuk van het schip Adriana, dat op 14 juni 2023 ten onder ging voor de kust van Pylos, in het zuidwesten van Griekenland. Ruim 600 migranten, die Libië in de vissersboot hadden verlaten, kwamen erbij om het leven.
5: Liberté d'expression.
6: Vrije meningsuiting.
7: Libertad de expresión.
8: Libertad de expresión.
9: Di la verità, anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: De titel van het winnende artikel is Onopgemerkt door de inactieve camera's van de overheid, omkomen in het diepste dal van de Middellandse Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Griekse onderzoekscentrum Solomon in samenwerking met de Duitse NGO Forensis, de Duitse publieke omroep ARD en de Britse krant The Guardian. Zij onthulden de ware toedracht van een van de dodelijkste schipbreuken met migranten uit de recente geschiedenis. Deze schipbreuk was namelijk het gevolg van het optreden van de Griekse kustwacht. Ook bleek dat de Griekse autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
6: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven.
4: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
6: Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen.
4: De prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.

0: óceánokban, a parttól egészen a tengerfenékig csak úgy nyüzsög az élet. A mikroszkópikus planktonoktól kezdve a Föld legnagyobb élőlényéig, a kékbálnáig, több ezer tengeri faj él a vizeikben. A mi túlélésünk is az óceánoktól függ. A legtöbben mégis magától értetődőnek vesszük, hogy az óceánok és tengerek adják táplálékunk egy részét. Sokszor pedig arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az élethez szintén nélkülözhetetlen oxigén jelentős részét is az óceánok termelik. Emellett szabályozzák az éghajlatot, és egy sor gazdasági és szabadidős tevékenységet is lehetővé tesznek, gondoljunk csak a halászatra vagy a búvárkodásra. Az óceánok hatalmasnak és legyőzhetetlennek tűnnek, mégis sérülékenyek. Egészségük, és egyben a mi egészségünk is azon múlik, hogy sikerül-e megtartani azt a létfontosságú természetes egyensúlyt, amely most veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen eszközökkel védi az Unió az óceánokat. Kié az óceán? Senkié és egyben mindenkié, válaszolhatnánk. Az óceánok az emberiség közös örökségét képezik. Ez azt jelenti, hogy egyetlen állam sem követelheti, vagy sajátíthatja ki őket magának. A partmenti országoknak azonban jogukban áll, hogy egy kijelölt határon belül használják az óceánok erőforrásait. Ez a terület a partvonaltól 200 tengeri mérföldig terjed, és az adott parti állam kizárólagos gazdasági övezetének számít. Itt kutatásokat végezhet és gazdálkodhat a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal, például a halállományokkal, az olajjal és a gázzal. Ezeken a gazdasági övezeteken túl már a nyílt tengerek találhatók, amelyek a világ óceáni területének kétharmadát teszik ki. A nyílt tengerek biztosítják az élőlények életterének döntő többségét. Számokban kifejezve ez a Föld élőhelyeinek 95%-át jelenti. A nyílt tengerek segítenek tehát megérteni, hogy miért is olyan fontos az óceánok védelme. A legtöbb nyílt tengeri víz hideg és sötét, a víz alatti nyomás szinte elviselhetetlen. Ezért ezeket a területeket még nemigen tárta fel az emberiség. A hatályos nemzetközi jog értelmében ugyanakkor minden állam szabadon hajózhat, halászhat és kutathat ezeken a vizeken. A hivatalos védelem hiánya miatt a nyílt tengereket a túlzott kiaknázás veszélye fenyegeti, ami pedig egyes fajok eltűnésével és az ökoszisztémák sérülésével jár. Már történtek azonban lépések a helyzet orvoslására. Arra a kérdésre, hogy kié az óceán, nincs egyértelmű válasz. Ennek ellenére az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2023-ban sikerült tető alá hoznia egy kötelező érvényű megállapodást, hogy 2030-ra legalább a világ óceánjainak 30%-a védettséget élvezzen. Ezzel az úgynevezett nyílt tengerekről szóló szerződéssel először válik lehetővé, hogy a nemzeti határokon kívül eső óceáni területek nemzetközi védelemben részesüljenek. A szerződést több mint egy évtizedes előkészítő munka után konszenzussal fogadták el a tagországok az Egyesült Nemzetek 2023-as New York-i ülésén. A megállapodás bejelentését óriási taps kísérte a helyszínen. Rina Lee, a kormányközi konferencia elnöke meghatottan adta hírül a hosszú folyamat sikeres lezárását.
1: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
2: Jó estét, hölgyeim és uraim! A hajó révbe ért.
1: The ship has reached the shore.
0: Az Európai Unió

0: lassú nyíltengeri régiók kapjanak védelmet. Az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek például messze földön híresek gazdag tengeri élővilágukról. A cetfélékhez tartozó tengeri emlősökön, például a bálnákon és a delfineken kívül, sokféle tengeri madarat és mélytengeri ökoszisztémát csodálhatunk meg itt. Néhány védett tengeri terület már létezik ugyan Európában, azonban általában elmondható, hogy még sok tengeri régióban nem elég hatékony a jogszabályok betartatása, és nem elég átfogó a védelem. A szerződés azt is biztosítani fogja, hogy az országok igazságosan osztozzanak a tengeri erőforrásokon. Például, ha Portugália lehetővé teszi Spanyolország számára, hogy a vizein halásszon, a szerződés értelmében Portugáliát méltányos rész illeti meg a fogásból származó nyereségből. A szabályozás garantálja továbbá, hogy a tudományos kutatások eredményeit is megosszák azzal az országgal, amelynek vizein a kutatást végezték. A nyílt tengerekről szóló szerződést több mint 90 ENSZ tagállam írta alá, és legalább 60 országnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy 2025-ig hatályba léphessen. Az óceánok védelmével magunkat védjük. A nyílt tengerekről szóló szerződés fontos mérföldkő. Lényegesen közelebb kerültünk vele céljainkhoz, az óceáni erőforrások védelméhez és fenntartható használatához. 2022-ben a franciaországi Brestben nemzetközi csúcstalálkozót rendeztek az óceánok védelme témájában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a következő szavakkal zárta ott tartott beszédét.
1: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless.
2: Tisztelt hölgyeim és uraim! Az óceánok hatalmasak, vadak és állandóan mozgásban vannak. A partjukon állva egészen kicsinek érezzük magunkat, eltölt bennünket a tisztelet és az alázat. Azért gyűltünk össze itt Brestben, hogy felismerjük, hogy milyen sokat tehetünk, és milyen hatalmas a saját felelősségünk a jövő generációival szemben. Így hát ne váltsuk apró pénzre ambíciónkat, gondolkozzunk nagyban. Küldetésünk ugyanis óriási, mint maga az óceán. Köszönöm figyelmüket!
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Parlamentul European a publicat la începutul lunii octombrie 2024 rezultatele primului sondaj Eurobarometru realizat după alegerile europene. Costul vieții și situația economică sunt, potrivit sondajului, principalele preocupări ale cetățenilor europeni. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru realizat în urma alegerilor europene din iunie 2024 solicitat de Parlamentul European. Creșterea prețurilor, costul vieții și situația economică au fost principalele subiecte care au motivat peste 40% dintre cetățenii europeni să voteze la ultimele alegeri europene. O treime dintre votanți afirmă că situația internațională a fost unul dintre motivele pentru care s-au prezentat la urne, iar un număr similar menționează ca motiv apărarea democrației și a statului de drept. Migrația, mediul și schimbările climatice, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene, s-au situat la egalitate pe locul 5 în rândul celor mai menționate subiecte. Doi respondenți din trei sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, iar apartenența la Uniune este privită ca un fapt pozitiv. 7 din 10 persoane consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru a Uniunii, o cifră care a rămas stabilă în ultimii ani. În general, cetățenii menționează 4 motive principale pentru atitudinea lor pozitivă. În primul rând, cooperarea crescută dintre țările Uniunii. În al doilea rând, contribuția Uniunii la protejarea păcii și la întărirea securității. Cetățenii apreciază și că Uniunea contribuie la creșterea economică și încurajează crearea de noi locuri de muncă. Încrederea în democrația parlamentară europeană a rămas ridicată. 42% dintre cetățenii europeni care au participat la sondaj au o imagine pozitivă despre Parlamentul European. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat până acum. Sondajul indică și că mulți cetățeni consideră că a vota la alegerile europene este